az juttasba elő. Volt a vonta, hogy ki van, de jótti kukizet, nem így, ahol